atotorobɛnto monkamfo yɛ nyame no momfa twene yɛdɛdɛ kakra yɛdɛdɛ kakra bɔ nyame mmra ne kakra bɔ nyame mmra ne kakra bɔ nyame mmra ne kakra bɔ nyame kakra kukura nto me ɔse adeɛ yɔ meara ne meara meara ne meara obi nni m'anim na obi nni m'akyi meyɛ nyame prɛko pɛ meyɛ nyame prɛko pɛ meyɛ nyame prɛko pɛ meyɛ nyame prɛko pɛ